0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regálili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a Rádió egyen több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Hear Me, Regálilitől, amit indítok a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadj

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt. Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingrunk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott Pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel. A suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J-Lo, David Guetta és a

0: Ez rendben lesz. A Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel, ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer s mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 3 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself, ami indít.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legra, Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információ feldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriát.

0: Kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok. A telefonvájban és SMS számunk pedig 06

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lloydtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nem csak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Lloyd David Puentes és a Golden Summer itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 3 nap a zene bűvöletében a 9. Liszt Ferenc verseny döntőjét tartották a Líceumban. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a 9. Nemzetközi Liszt Ferenc verseny döntőjének július 30-a és augusztus 1-e között. Az egyetem és Eger város támogatásával megvalósuló rangos nemzetközi zenei megmérettetésre Hongkong, Makao, Kína, Japán, Új-Zéland, Malajzia, Törökország, illetve sok más országból és hazánkból is érkeztek ifjú muzsikusok a 8 évestől egészen a felnőtt korosztályig. Összesen 6 kategóriában indultak a versenyzők. Az egyik fénypont a zenekaros gála hangverseny volt, melyen a legjobbnak ítélt ifjú hangszeresek az Egri Szimfonikus Zenekar kíséretével adhatták elő versenyprogramjukat, számol be az egyetem honlapja. Az Egri járási ügyészség bíróság elé állította azt a különösen visszaeső férfit, aki lopás céljából több egri belvárosi üzletet is megrongált, tudatta az ügyészség. Az ittas állapotban lévő férfi augusztus elején a kora délutáni órákban egy fémből készült kukatetővel törte be az egyik egri belvárosi üzlet bejárati ajtaját azért, hogy oda be tudjon menni. A férfi az üzlet előteréig jutott, azonban a riasztó megszólalt, így onnan nem tudott semmit elvinni. Ezt követően egy másik belvárosi bolt kirakatát is betört egy vascsővel, a kirakatban értékek után kutatott, de ebben az esetben sem járt sikerrel, a cselekményekkel okozott kár mindkét esetben 200 000 forint volt. A gyanúsított cselekményei alkalmasak voltak arra, hogy másokban riadalmat megbotránkozást keltsenek. A cselekmények elkövetése után őrizetbe vett férfit 2 nap elteltével bíróság elé állították tetteiért. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszak alá követett lopás vétségének kísérlete és garázdaság vétsége miatt elzárást indítványozott vele szemben. A járás bíróság az ügyészségi indítvánnyal egyező döntést hozott. Kában átadták az energetikai korszerűsítésen és belső felújításon átesett közösségi házat, számol be róla a heol.hu. A Káli Művelődési Házat Top Plus programban 111 millió forintos támogatásból újult meg, a teljes beruházás mintegy 225 millió forint volt, a plusz összeget pedig a helyi önkormányzat biztosította. Megtörtént az energetikai korszerűsítés is, a tetőre pedig napelemek kerültek, főszivattyús fűtési rendszert kapott az épület, megtörtént a nyílászárók cseréje is, a kivitelező az épület szigetelését is elvégezte. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcs hőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot mérhetünk majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelinek is, mert hogy ahol mégse volt az olyan régen, és mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic, Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió 1.

0: termék megjelenítés tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak, hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni a Szeged Ifjúsági Napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egy, csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 66 ballonos vízadagoló biztosít könnyen elérhető ivóvizet a betegeknek az EGRI kórházban. A kettőtelésből tartott állatok tartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az EB irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Az EB tulajdonosának biztosítania kell, hogy a kutya sem más állatot, sem embert harapással ne veszélyeztessen. Az állatvédelmi törvény szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget magatartásának súlyához, ismétlődéséhez és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A folyamatban volt büntető eljárás iratai szerint a budapesti lakóhelyű sértett 2025. szeptemberében Parádkül területén kirándult családjával és a pórázó lévő kutyájával, amikor a velük szemben pórázón vezetett nagytestű ebb kitépte a pórázát a gazdája kezéből és megtámadta a sértett kutyáját. A támadás megakadályozása érdekében a sértett a saját kutyáját felemelte, emiatt a másik ebb az ő karját harapta meg. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, az ügyben a közérdekvédelmi feladatokat ellátó Heves vármegyei főügyészség állatvédelmi bírság kiszabása érdekében hatósági eljárást kezdeményezett. A Markot Ferenc kórházban 66 ballonos vízadagoló biztosít könnyen elérhető ivóvizet a betegek és a hozzátartozók számára. A rendszer kialakításával a betegek mindennapi komfortját szeretnék javítani. Az intézmény tájékoztatása szerint tavaly nyár óta minden fekvőbeteg osztályon, valamint a rendelőintézetben is elérhetőek a ballonos vízadagolók. Ahogy a kórház közösségi oldalán tett bejegyzésében írja, központi telephelyükön, valamint a Mezőkövesdi krónikus belgyógyászati osztályon és a Hevesi szakrendelőben összesen 66 darab ballonos vízadagoló működik. A sürgősségi betegellátó osztályon pedig egy korszerű hálózati automata vízadagoló gondoskodik arról, hogy a betegek és hozzátartozóik bármikor friss ivóvízhez juthassanak. Céljuk, hogy a gyógyítás mellett a mindennapi komfortot is folyamatosan javítsák, és a betegek számára a lehető legjobb ellátási környezetet biztosítsák. Olvasható mindez a health.hu weboldalon. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcshőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot érhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mixen jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Radion, ez a Be Mine a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 3 napos zene bűvöletében a 9. Liszt Ferenc verseny döntőjét tartották a Líceumban. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont a 9. Nemzetközi Liszt Ferenc verseny döntőjének július 30-a és augusztus 1-e között. Az egyetem és Eger város támogatásával megvalósuló rangos nemzetközi zenei megmérettetésre Hongkong, Makao, Kína, Japán, Új-Zéland, Malajzia, Törökország, illetve sok más országból és hazánkból is érkeztek ifjú muzsikusok a 8 évestől egészen a felnőtt korosztályig. Összesen 6 kategóriában indultak a versenyzők. Az egyik fénypont a zenekaros gála hangverseny volt, melyen a legjobbnak ítélt ifjú hangszeresek az Egri Szimfonikus Zenekar kíséretével adhatták elő versenyprogramjukat, számol be az egyetem honlapja. Az Egri járási ügyészség bíróság elé állította azt a különösen visszaeső férfit, aki lopás céljából több egri belvárosi üzletet is megrongált, tudatta az ügyészség. Az ittas állapotban lévő férfi augusztus elején a kora délutáni órákban egy fémből készült kukatetővel törte be az egyik egri belvárosi üzlet bejárati ajtaját azért, hogy oda be tudjon menni. A férfi az üzlet előteréig jutott, azonban a riasztó megszólalt, így onnan nem tudott semmit elvinni. Ezt követően egy másik belvárosi bolt kirakatát is betört egy vascsővel, a kirakatban értékek után kutatott, de ebben az esetben sem járt sikerrel, a cselekményekkel okozott kár mindkét esetben 200 000 forint volt. A gyanúsított cselekményei alkalmasak voltak arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkozást keltsenek. A cselekmények elkövetése után őrizetbe vett férfit 2 nap elteltével bíróság elé állították tetteiért. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének kísérlete és garázdaság vétsége miatt elzárást indítványozott vele szemben. A járás bíróság az ügyészségi indítvánnyal egyező döntést hozott. Kában átadták az energetikai korszerűsítésen és belső felújításon átesett közösségi házat, számol be róla a heol.hu. A Káli Művelődési Házat Top Plus programban 111 millió forintos támogatásból újult meg, a teljes beruházás mintegy 225 millió forint volt, a plusz összeget pedig a helyi önkormányzat biztosította. Megtörtént az energetikai korszerűsítés is, a tetőre pedig napelemek kerültek, főszivattyús fűtési rendszert kapott az épület, megtörtént a nyílászárók cseréje is, a kivitelező az épület szigetelését is elvégezte. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcshőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

It's gonna be okay. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő. A dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem minném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 66 balonos vízadagoló biztosít könnyen elérhető ivóvizet a betegeknek az EGRI kórházban. A kettelésből tartott állatok tartására vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az EB irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Az EB tulajdonosának biztosítania kell, hogy a kutya sem más állatot, sem embert harapással ne veszélyeztessen. Az állatvédelmi törvény szerint, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A folyamatban volt büntető eljárás iratai szerint a budapesti lakóhelyű sértett 2025. szeptemberében Parádkül területén kirándult családjával és a pórázó lévő kutyájával, amikor a velük szemben pórázón vezetett nagytestű ebb kitépte a pórázát a gazdája kezéből és megtámadta a sértett kutyáját. A támadás megakadályozása érdekében a sértett a saját kutyáját felemelte, emiatt a másik ebb az ő karját harapta meg. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, az ügyben a közérdekvédelmi feladatokat ellátó Heves vármegyei főügyészség állatvédelmi bírság kiszabása érdekében hatósági eljárást kezdeményezett. A Margot Ferenc kórházban 66 balonos vízadagoló biztosít könnyen elérhető ivóvizet a betegek és a hozzátartozók számára. A rendszer kialakításával a betegek mindennapi komfortját szeretnék javítani. Az intézmény tájékoztatása szerint tavaly nyár óta minden fekvőbeteg osztályon, valamint a rendelőintézetben is elérhetőek a balonos vízadagolók. Ahogy a kórház közösségi oldalán tett bejegyzésében írja, központi telephelyükön, valamint a Mezőkövesdi krónikus belgyógyászati osztályon és a Hevesi szakrendelőben összesen 66 darab balonos vízadagoló működik. A sürgősségi betegellátó osztályon pedig egy korszerű hálózati automata vízadagoló gondoskodik arról, hogy a betegek és hozzátartozóik bármikor friss ivóvízhez juthassanak. Céljuk, hogy a gyógyítás mellett a mindennapi komfortot is folyamatosan javítsák, és a betegek számára a lehető legjobb ellátási környezetet biztosítsák. Olvasható mindez a health.hu weboldalon. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcshőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot érhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön. 8-tól pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend-el csak itt a rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a szegedi ifjúsági napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Esztégyel, sőt, kettő színpaddal, és a színpadunkon, na hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Heal Me, amit már is indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Jöjjön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite, pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Verperéten, ismét gárdonyval sétálhattak Egerben. A Gyöngyösi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya augusztus 5-én reggel több rendbeli lopás büntet miatt vett őrizetbe egy helyi fiatalt, számol be róla a polisz.hu weboldal. A 18 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy az elmúlt 6 napban 7 parkolóautót is feltört Gyöngyösön, és azokból pénzt, szerszámokat, egyéb értékeket vitt el. A rendőrök néhány órán belül azonosították, majd elfogták a fiatalt, aki beismerő vallomást tett, a nyomozó hatóság kezdeményezte a letartóztatását. Több esetben is előfordult, hogy a járművek nyitott állapotban parkoltak, ezért kérik a járművezetőket, hogy minden esetben zárják az autójukat. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete Verperéten, a Dankó Pista úton. Ez a katasztrófa védelem weboldalán olvasható. Az EGRI hivatásos tűzoltók 2 gépjármű fecskendővel és egy vízszállítóval vonultak az esethez, majd több oldalról vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. A tűzeset során senki nem sérült meg, azonban a ház lakhatatlanná vált, lakója átmenetileg rokonokhoz költözött. Ismét Gárdonyival és kedvesével Tóth Ilonkával varangolhatták be Egert az érdeklődők a kosztümös városnéző sétán szerdán és csütörtökön, olvasható a tvegár.hu weboldalon. Az ingyenes eseményen szó esett a polihisztor munkásságáról, szerelmi és szakmai kapcsolatairól, valamint az 1896-ban bemutatott Pokol című vállalkozásáról is, számolnak be róla a riportban. A hevesi járási ügyészség őrizetből állított a bíróság elé azt a büntetett előletű fiatal férfit, akit a Miskolci járásbíróság tavaly augusztusban kert végzésével engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt 12 hónap időtartamra, a hevesi járásbíróság pedig tavaly decemberben kert büntető végzésével járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt 2 év időtartamra tiltott el a közúti járművezetéstől, tudott az ügyészség. A gyanúsított tudatában volt annak, hogy közúti járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, ennek ellenére idén nyáron több alkalommal is tetten érték a rendőrök, hogy heves környéki településeken gépjárművet vezet. A járási ügyészség az eltiltás hatálya alatt büntet miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására, valamint arra tett indítványt a gyanúsítottal szemben, hogy a bíróság a közúti járművek vezetésétől határozott időre tiltsa el. A járási bíróság az ügyészi indítvánnyal megegyező döntést hozott. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcshőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot érhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudja, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rex a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha bár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenddel, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Én pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egy.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Kertmozi és Görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
13: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafalu.
14: Fiatalos kalandokra vágysz? Ismerd meg az új Hyundai Kona-t, amely már 7.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával a tiéd lehet. A Hyundai Kona nem csak stílusos, de tele van vidámsággal. Várunk szeretettel a Hyundai 60 márka kereskedésben, ahol jobbnál jobb ajánlatokat találsz. További információért látogass el a www.premiumautohaz.hu oldalra. Hyundai 60, Heves vármegye egyetlen hivatalos Hyundai márka kereskedése.
11: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkájával.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Enyhül a hőség heves vármegyében is, már csak másodfokú a hőségriadó augusztus 11-éig. A meteorológiai előrejelzések alapján a harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-ától szombattól másodfokúra mérsékelte az országos tisztítőorvos, mely augusztus 11-éig marad érvényben. Áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében, melyet a tvjeger.hu is idézett. Mint írják, bár enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezetnek, ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása és a rendszeres folyadékpótlás. Hozzáteszik, a déli órákban ajánlott kerülni a napon tartózkodást, a sportolást, a megterhelő fizikai munkát, a gyerekekre, idősekre pedig ezután is fokozottan kell figyelni. A szénmonoxid érzékelő jelzése miatt riasztották a tűzoltókat Novajon csütörtökön egy Széchenyi István utcai családi ház garázsába. Az EGRI hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, az egység méréseket végzett és kimutatta a mérgező gázt az ingatlan levegőjében. A gázszolgáltató szakemberei is elindultak a helyszínre és elvégezték a szükséges lépéseket, írja a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Környezetvédelmi és tűzmegelőzési napot szervezett augusztus 5-én a Baritanya Egyesület. Az eseménynek Kisnána adott otthont, a környékbeli települések, polgármesterei, táboruló gyermekek, iskolások és óvodások összesen 57-en vettek részt rajta. A Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság több programmal is készült az érdeklődők számára, olvasható a katasztrófavédelem weboldalán. A szakemberek először ismertették, hogy mit tehetünk az idén is nagyszámú szabadtéri tüzek kialakulásának megelőzéséért. A tűzoltók beszámoltak arról is, hogy idén Heves vármegye tűzoltói már 460 alkalommal vonultak szabad területeken keletkezett tüzekhez. A vármegyében már több mint 330 focipályányi területen pusztított tűz, melyek eloltására 567 tűzoltó gépjármű riasztására volt szükség. A szakemberek egy füstsátrat is felépítettek, melyben lehetőség volt a légzésvédelmi eszközök használatával kipróbálni, milyen a sűrű füstben tájékozódni. A vállalkozó szelleműeknek egy plüssjátékot is meg kellett találni, majd kihozni és átadni a tűzoltóknak. Az esemény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a szabadtéri tüzek megelőzésének fontosságára, továbbá, hogy használható gyakorlati jó tanácsokkal lássák el a tűzoltók a megjelenteket a tüzek megelőzése érdekében. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcshőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot érhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
6: Rivotril.
5: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
6: Furi,
5: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
6: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
7: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
5: mikor repültél hát, először? Mikor repültél először?
7: Hány éves voltam, de képzeljétek el, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült. Tehát, hogy,
5: pedig
7: tehát,
5: akkor az nagy luxus volt.
7: Volt olyan, hogy apám mentek Prágába, és anyámat felrakta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival a cuccokkal.
5: Ez a hosszú házasság titka.
6: Az igen.
5: Mama, te mész repülővel.
6: De várjál, apád miért nem ment?
7: Mert ő vitte a Ladával a cuccokat.
6: De már mi évekre mentek?
7: Ne, hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába a barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment a cuccokkal a Ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apámnak az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell jegyet venni. Lehetséges, hogy
6: ez az, ami
7: anyámnak a jegyét még kiperkáltan, ne kelljen hallgatni 24 órát.
5: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyi ide elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a muterod, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10 000 forintos jegyre, tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
6: Ma már például megveszel. Nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
5: Soha.
6: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
7: Mama, csak egyszer. Fehér Oroszországot nézd meg, na.
6: Hogy legalább.
7: Menjünk el. Érted? Valami.
5: Ki mikor lát először a Balaton? Tessék.
6: Késő? Nagyon késő.
5: Mikor lát? Itt valaki azt, hogy 28 évesen látta a Balaton. Ne csinálj, de mit csináltál addig?
6: Mit hát,
5: nem Amerika méretű országban lakunk.
6: Az új kijösi bányatavak nekem pont elég volt.
5: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépésed, semmi?
6: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20 évesen?
5: Hát mit tudom én, hol voltál? Semmi. Hány éves voltál?
6: 21-2.
5: 21-2 évesen láttad a Balaton.
6: Igen, rendesebben.
5: Ha?
7: Hát nem tudom, szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
5: Lehet, de gyerekek, én apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
6: Na, okay.
5: Egy hetet, nem
6: nekünk
5: volt?
6: Nem volt, illetve mi nem jártunk közösen nyaralni, érted? Apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
5: Én anyanom a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsány bányatavaknál.
7: Ez a kaviár nem megfelelő.
5: Többet láttam a délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kihagyjuk, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon késő.

0: 53 éves vagyok, Tűzoltó, nem repültem, úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem, nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
1: Mire odaér?
0: Ebben a formában két év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszaütér is megyünk. Azért az nagyon
2: komoly. Ugye az én anyukám is imád repülni, és teljesen rajta van. Neki mindegy, csak történjen valami. Adrenalin kell.
0: De ő szereti? Igen?
2: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
0: 29 vagyok, még szűz, szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
1: Az igen.
0: Késő témához, ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy.
2: Van ilyen humorista a társulatban.
0: Mondd a nevét. Na,
1: neve?
0: Még mindig szűz. Aranyosi.
2: De a szűznek az ellentéte, mi az?
0: Ikrek.
2: De rossz,
0: szeretem.
2: Ez vérjé vált bennem ez a
0: poén. Csak mondd, hány éves?
2: Hogy hány évesen vesztette, ő is vagy 29 fele, és már elvesztette, és szerintem van erről anyaga is, de majd mindjárt megkérdezem tőle, és az volt, hogy így egyszerűen...
1: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
0: Igen, tehát 30 nem, éves koráig az csak belebotlasz.
2: Megijesztették. Nem volt. Semmi extra nem volt, semmi. Egyszerűen csak
1: tehát egy normál férfi.
2: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
1: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
2: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolta ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
0: Szóval 30 éves korodig az ott van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérült.
1: Szép évek mentek el, haver.
0: Mincs, ha a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
2: Bepótolta, nem húgyatok utána. Az azt következő, hogy 10 év az már teljesen máshoz.
0: Rájött, hogy nem kellettől annyira félni, igen.
2: Igen, helyre rakta. Igen. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bízósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
0: Vannak nagy rekorderek.
2: Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
0: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni.
1: Az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
0: Az nagyon kemény.
2: Ne egyszerre próbáld ki őket.
0: Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyelj, 45 vagyok, sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnőmék odavittek lánybucsúra. Szép napot Móni Szombathelyről, de Cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
1: Ráadásul Szombathely, hát kimész a városból, és Ausztriában vagy.
0: Móni, hogy... megpróbálod fölhívni? Hát, ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy...
1: Érted? Ha más
0: hogy vagy 45 Ausztria. Évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szesőre gondolok, Amerika, vagy Amerikába, vagy semmit, hanem hogy átlépsz Ausztriába.
1: Köpsz egyet, az már ott landol.
0: Beleszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely, ráadásul hogy a fenébe nem keveredsz át?
1: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
0: Se külföldön nem volt, se soha nem repült. Imádom. Hát ez nagyon jó. Igen, na pont ilyen SMS-re gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
1: Nem tévedtetek el, érted, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriába vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
2: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mélyről jövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
0: Igen, itt az a komplet külföld ellen.
2: Gyertek csak ide, engem nem kaptok meg.
0: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
2: Ez nagyon
0: 42
2: nagyon
0: évesen kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
1: akkor
0: még.
1: Akkor ezért, pont ezért. Mert, igen, tudja, tudod, hogy mit csináltok.
2: Igen.
0: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs az a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője, mennem kellett, 57 évesen repültem először, kényszerből.
2: De fiad, hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyott ki. Az esküvőjét nem hagyott ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, még amúgy is.
0: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok.
2: De hogy
0: itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
2: Hát, igen,
0: hogy szorongás, hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte, figyeltek, valami hitrendszer.
2: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
0: Igen.
2: Elkiabálod magad? Tururudi! Már hárman oda fognak menni, mi a bajod?
0: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokba.
2: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, tudod, csak belemondják, és oda
0: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello. Nagyon cuki, hogy megírtad, te voltál a Szombathelyi, ugye?

0: Nem voltál még külföldön.
1: Így van, én vagyok.
0: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány
1: 45.
0: 45. És soha nem voltál még külföldön.
1: Nem.
2: De várjál szívem.
3: De miért? Hát
2: fejtsük meg. Álljunk meg egy pillanatra. Hol laksz te?
1: Ez Szombathelyen.
2: A Szombathelytől Ausztria 5 kilométer. Érted? Egy eltévedt részek biciklizés. Igen. Egy rosszul bediszponált osztálykirándulás. Mind átvezet a határon.
0: Semmi.
1: Ez így van.
0: És mehettél volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
1: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
0: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki?
1: Semmi, abszolút.
3: De figyelj már, és akkor az azt jelenti, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
1: A munka.
0: Utazási irodákba jár.
1: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
0: Éjjel-nappal dolgozom.
3: De vágyszem, hogy ilyesmi, hogy te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
1: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
0: Hova mennél először?
1: Hát Bora-Borára.
0: Ja! Nagyon! Így azért megértem, hogy nem jutsz el külföldre.
3: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt összedobtunk volna neked.
0: Igen, mi lenne, hogy Prágával kezdeni egy pozsonyja.
3: Bora-Bora.
0: Igen, mondjuk, ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani.
3: Igen,
0: akkor már nagyot kell ugrani.
1: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
0: Ez az, igen. Nem. De a férjed sem volt még külföldön?
1: Nem.
0: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS-t, hogy Bali Feri, képzeljétek ezt, így átszaladtunk a férjemből külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát egész, ez nagyon durva.
1: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólani bárkivel.
0: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás,
1: igen,
0: vagy egy ilyen félelem
1: van,
0: is.
1: Biztos. Jó, igen,
3: tehát spanyol szeretője nem lesz, azt már tudjuk.
1: Azt tudni.
0: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
1: Én a környező falvakban igen.
0: Bátor! Hát ez nagyon jó. Egyszer voltál Pesten?
1: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek, a saját lánybúcsomra oda vittek el, igen.
0: Fura volt, hogy alagútban jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
1: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
0: Ez nagyon kemény ez a sztori.
1: Ugye? Nagyon kemény vagyok.
2: Jó, figyelj
0: ez csak. Nagyon. A külföld is, igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
2: Kinéztem igen. Neked egy túrát a hétvégére.
1: Aha,
2: Szombathelyről, Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
0: Az vállalható.
2: Figyelj csak, annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiaiul, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön volt.
0: Igen.
1: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát az onnan kb. 5 kilométer vagy 6.
0: Az nagyon kemény.
3: De azért nem vágynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, szél elhozza.
0: Igen, ha szél elhozza. Rothadó nyugatra nem kell menni, főn is megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond.
3: Igen. 21 kilométer?
1: Igen.
3: Az mi, az délelőttel a társítás, a Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
0: Igen. Na jól van, figyelj, ez nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
1: Sose adom
0: föl. Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
1: Sziasztok,
0: hello. Ez komoly. És a férje se?
2: Se,
0: soha.
2: Senki.
0: Van, aki 50 évesen jár először külföldön, van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta, és még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
3: Úriási.
0: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy korty alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsi sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
2: Hát menjen.
0: 46 évesen láttam először a Balatont. Most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs jogsim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön. Hatalmas lépés volt ez a drágámnak. Nagy komplexusokat kellett leküzdeni, ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát mögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
3: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
0: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
3: Aha, tudod, hogy vártál mindig vele kicsit, hogy, aha, hogy így majd akkor, mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
0: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
3: Mária Pócs.
0: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény. Igen, háromszög. Igen, a Bermuda háromszög, igen.
3: De, igen, te ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk.
0: minden. Ott van, most se Peti megy oda.
2: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például?
0: Már csak a motoros jogsim van.
2: Azt engedd, de nem neked való, mehet.
3: Szerintem sem neked való.
0: Nem. Miért?
2: Mit tudom én?
3: Mert a figyelem zavarod, nem passzol a motorozáshoz.
2: Szerintem legyen egy... Szarvasok, de szélvédő. Ja.
0: Nem, most elhatároztam, hogy
3: újra. Ez miért a gomba, ez a T betű, ne vágyak.
0: Újra neki megyek, meg sem. Akarok egy kicsit így Balaton rötyögni.
3: Röcsögni, és a röcsög is
2: egy motor. Lesz 50 köpcent is, odaadom a kis leszpát, azt mehet.
0: Dínya, honom alatt, másik húzom a gázkar, átgurulok haverhoz.
2: Ezzel húzom.
3: Én ezt szívesen látlak téged.
0: Jobban húzom a gázkar, balkézből ott a Dínya, az gurulok át földvár a haverhoz.
3: De figyelj, Babettában nincs modern amúgy.
0: Dehogy nem, Babette, sima 50-es mocit veszek, azzal jó vagyok.
2: Mehetsz, ahhoz nem kell jogsérülni.
3: Annyira látlak magam, hogy egy DJ-t hiszem meg, mert egy Babettán. Ahogy így csapatod így a Balatonparton.
0: Babettával? Uh-huh. Ezt látod az Otti, vagy Babettát?
3: Ezt nagyon szeretem, a Babettát, ez nagyon jó.
2: Tudod tekerni, ha kifogy a benye, az nálad tökéletes. Előfordul.
0: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancslistám, mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De máshogy nincsen igazából. De ez nem jó, ha ezek elfogynak.
2: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
0: Aha.
2: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazódott.
3: Én láttam magam előtt egy ilyen Deus a Johnny-ba.
2: Nem, ézi, hadd legyek már Bródi János személyi igazolvány.
0: Mi, neked tele van a listád? Neked tele van?
3: Képzeljétek el, hogy megfogad benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PHD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PHD-s típus, tehát, hogy így...
0: Inkább
2: az egy betegség.
3: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az tök más, de valami, igen, valami.
2: Fia, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával...
3: Én igazi dologra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen
2: csípőtáncot,
3: aminek ez hangzik.
2: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciában működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És a fia annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
0: Hogy használja az agyát.
2: Igen, meg használja hogy az agyát, igen, és ráadásul igen. Ugye mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges
3: mennyi intelligenciát. Mennyi pucérfotót fog csinálni? Ilyen pucérképeket fog festeni felül.
2: De csak rólam.
3: Igen. De ez nagyon jó. Szerintem tanulni nagyon jó. Ez rajta van nekem is a listámon. Meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
4: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete Verperéten, ismét gárdonyval sétálhattak Egerben. A Gyöngyösi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya augusztus 5-én reggel több rendbeli lopás büntet miatt vett őrizetbe egy helyi fiatalt, számol be róla a polisz.hu weboldal. A 18 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy az elmúlt 6 napban 7 parkolóautót is feltört Gyöngyösen, és azokból pénzt, szerszámokat, egyéb értékeket vitte. A rendőrök néhány órán belül azonosították, majd elfogták a fiatalt, aki beismerő vallomást tett, a nyomozó hatóság kezdeményezte a letartóztatását. Több esetben is előfordult, hogy a járművek nyitott állapotban parkoltak, ezért kérik a járművezetőket, hogy minden esetben zárják az autójukat. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy családi ház tetőszerkezete Verperéten, a Dankó Pista úton. Ez a katasztrófa védelem weboldalán olvasható. Az EGRI hivatásos tűzoltók 2 gépjármű fecskendővel és egy vízszállítóval vonultak az esethez, majd több oldalról vízsugarakkal és kétszerszámokkal oltották el a lángokat. A tűzeset során senki nem sérült meg, azonban a ház lakhatatlanná vált, lakója átmenetileg rokonokhoz költözött. Ismét Gárdonyival és kedvesével Tóth Ilonkával barangolhatták be Egert az érdeklődők a kosztümös városnéző sétán szerdán és csütörtökön, olvasható a tvegár.hu weboldalon. Az ingyenes eseményen szó esett a polihisztor munkásságáról, szerelmi és szakmai kapcsolatairól, valamint az 1896-ban bemutatott Pokol című vállalkozásáról is, számolnak be róla a riportban. A hevesi járási ügyészség őrizetből állított a bíróság elé azt a büntetett előletű fiatal férfit, akit a Miskolci járásbíróság tavaly augusztusban kert végzésével engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt 12 hónap időtartamra, a hevesi járásbíróság pedig tavaly decemberben kert büntető végzésével járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt 2 év időtartamra tiltott el a közúti járművezetéstől, tudott az ügyészség. A gyanúsított tudatában volt annak, hogy közúti járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, ennek ellenére idén nyáron több alkalommal is tetten érték a rendőrök, hogy heves környéki településeken gépjárművet vezet. A járási ügyészség az eltiltás hatálya alatt büntet miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására, valamint arra tett indítványt a gyanúsítottal szemben, hogy a bíróság a közúti járművek vezetésétől határozott időre tiltsa el. A járási bíróság az ügyészi indítvánnyal megegyező döntést hozott. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcshőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot érhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahova elcsalt a tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés.
1: Nem érkezett helyes megfejtés.
2: És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem kell.
1: Felkeltő jellege jelezte, hogy nem biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szülinapja van, mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahova.
4: Én pont nem érek rá születésnapom
1: körülként. Megyek.
2: Ez ott
1: az. Én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem, igen. Megint jelzem, mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, igen? Mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy és jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzem. Budapesten? Keressél majd.
1: Abban a hónapban na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon szürreális. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az, igen,
3: sexy.
1: Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok. Én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálj. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát, tedd vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál? Mit csinál?
2: Hát a dolog az úgy indult, mit csináltatok? Hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: Én, de semmilyen kis lelkiismeretes, nézd meg 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van még, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsi-Zsilinszky-Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, amit az előbb mondtam a születésnapommal kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
1: Engedd el, nem.
3: Azt írtam a hajónaplóba.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító? Igen. Hát mi nem hívtál el, várjál! Mi nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem,
1: ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy film, hogy van
3: senki az. Senki nem írta meg,
1: látom a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én láttam, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális, egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát, hogy teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát, Anna élvezte.
3: Én nagyon láttam. Figyelj, ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, valami vittas vagy, ne ígér. Leírtam Anna szörp, úgyhogy majd nem volt, hogy kortyacsítam, kávézó. Na, szóval mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltörött, ilyen boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac. Ti betakar a pokrót. Betakar a pokrót, szerintem is, hogy ne fosoljon a sze.
3: Azért, nem, szobatiszták, ja, teljesen.
1: Ja, azt hiszem, hogy ne fosol le a láb.
3: Nem.
1: És 66 darab malac között ül a Zsül a teljes feladással. Júliulében 43 darab fotó. Malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsül, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja ezt.
1: Igen, ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk volna ki.
3: Igen, ez valami csúcs volt. Kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsi-Zsilinszky-Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szembe egy ingatlanos van, igen. És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
3: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sértettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsi-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát mondom, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem.
3: Vagy nem mindegy,
1: a kettőt? Mindegy, mindegy. Mindegy,
2: mindegy. Mindegy, mindegy. Mindegy, mindegy. Mindegy, befordulunk, igen, igen. Igen, és akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó.
3: Ez egy kávézó.
1: Beszarok, mik van.
3: De hát ott már rögtön lebukott előttem, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávé illat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi, az egyik népen nyársadunk a segébe, mert jött egy török csapat, aki barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szál, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők is, ők alukálnak, mert hogy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Sárdalás, emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is, hogy
3: az
4: nem
3: azért, hogy, nem azért, az azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózik. Van egy kávézó, ami abból csinál profilt, hogy malacokat vett magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen. Kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás.
4: Tartottuk
2: turnusok
4: őket.
2: Turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telent kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer voltál egy ilyen, mindegy, és lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg minden.
4: Várja, a Zsülnek szóltál, hogy vegyél tiszta zokni.
3: Valamelyik gagyizott egy
1: kicsit. Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk ilyesmi. El,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet éreznem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajtam.
2: A cukiság faktor, nem tudsz velem
1: így. Igen, hogy malacokat dögönyöztök egy kávézóba.
2: Mert még sosem dögönyöztél malacokat kávézóba.
1: Belem van a baj? Én vagyok egy ilyen lelketlen, szemét kiéget.
2: Kérges a lelked.
1: Kérges a lelked.
2: Gyere el egyszer malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre oda mászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez a tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi, 15?
3: 12, azt hiszem.
1: 12. Ez van, amikor a városi vidéki akar ez lenni.
4: Az, igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák. Ja,
1: sima törpe
3: malackák. Nagyon-nagyon.
1: Nagyon cukik, mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinot adjanak el. De nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, akkor jó, biztos átkínzás, nem, nehogy az, de ugyan. Nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Ugye, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nincsenek, nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek egy, mondta a hölgy, valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, az. Őszintén, de most tényleg nézz rám.
3: Jó, most a zsűr jön.
1: Nézz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Igen. Köszönöm, nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: nem,
4: de,
5: én csak ennyit
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket, de hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért, hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész, hogy közben tök cuki, és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözném őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programod, hanem
2: azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek, tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: kukacoknak egyébként?
1: Itt szerintem igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének.
1: Tehát nem, biztos, hogy a dolguk van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat, hármassával összebújnak a lábadon,
3: hogy
2: benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet őket. Hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem,
2: hogy... Mindenki, aki malacot megy simogatni, a szeretet hiány.
4: Miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát, macskát?
1: Az olyan
4: simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársat dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorba állítani,
1: borral vagy mivel kell meglocsolni
4: őket. Lossogatjuk így. Így mutatom, hogy hogy tekerném a jövőt.
1: Simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már
4: kibelezve.
2: De ők 6-8 kilósak.
3: Igen. Jönnek, nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látás muszlim. Ez van gyerekek, hogy látás muszlim vagyok, ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon rajnos. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, hogy ezek hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk.
2: De, tehát, nem, mosolyog.
1: Látod, ez az, amikor nem, emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állat, ez a malac nem mosolyog, ennek a malacnak így áll a szája. Érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
2: Igen, kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikálnak.
3: Érzed te a meg kis testük melegét, és tökör. Hát emlékszem, mikor bemolt a stúdióba, Szilvi behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye?
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga. Most
4: saját kutya kell
1: hozzá. Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
4: Milyen jóga?
1: Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok. Mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra. Miért
2: van?
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: Kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundítja.
1: Megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Feri, légy, te vagy az utolsó társadalom. Kiskutyás joga.
2: A kiskutyás joga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van máshol, vagy tök, vagy a büdös ki nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávéillatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhögnem, a beteg illetve a labubukon meg egyebeken.
4: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
1: Zsűr, azt írják is igaz, hogy pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el!
3: Fölírtam a hajónapra.
4: Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Ez már kiment, ezt már nagyon sok ember hallgatta. Úgyhogy meg lesz, Bali.
1: Közben Zsül megnyitotta a kecske jogát. Karámban, vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó, de tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
4: Persze, de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak. A legjobb, közben a legjobb része, a kecs.
2: Menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen
4: ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít az, igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga.
2: Beszélsz.
4: Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez.
4: Nem, egyáltalán nem.
2: A malacokat, miközben te felfalnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de valahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek-mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömöszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjed dolog, alpaka joga.
2: Sőt, hát
1: nem hiszem.
2: Szájzalat is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájában, mint a teve.
1: Igen. A törpemállat nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért legyen egy citromot nektek a szájába azért.
4: Jobban nézünk ki.
1: Jó, én csak jobban nézünk ki, igen. Van olyan, hogy kakaó joga, a kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon pszichedelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézéset, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is, egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visztek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
4: Igen, nem zárták be őket?
1: De valami balhéjuk nekik volt, balhé ott, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták.
4: Tehát már most megoldódott minden?
2: Én szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért akkor ezeket hajrá. Viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen
2: valami...
4: már kín van pirossal áthúzva? Hogy én nem mertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdjünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületben, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinten megbolondulni?
4: Nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom, mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét vagy 200 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt mozogsz a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka joga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat, de valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy jaj, mert megint valami agyamentség.
1: Nem szórakoztat valahol. Hát egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO ambiente vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Kertmozi és Görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
9: Súlyom, az élményfalu tájétterme. Várunk Sarudon.
10: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
11: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
12: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
11: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
12: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
11: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
12: Á, de én nem értek ehhez.
11: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
12: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
13: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
7: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben, munkaidőben is. És kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Enyhül a hőség heves vármegyében is, már csak másodfokú a hőségriadó augusztus 11-éig. A meteorológiai előrejelzések alapján a harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-ától szombattól másodfokúra mérsékelte az országos tisztifőorvos, mely augusztus 11-éig marad érvényben. Áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében, melyet a tvjeger.hu is idézett. Mint írják, bár enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezetnek, ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása és a rendszeres folyadékpótlás. Hozzáteszik, a déli órákban ajánlott kerülni a napon tartózkodást, a sportolást, a megterhelő fizikai munkát, a gyerekekre, idősekre pedig ezután is fokozottan kell figyelni. A szénmonoxid érzékelő jelzése miatt riasztották a tűzoltókat Novajon csütörtökön egy Széchenyi István utcai családi ház garázsába. Az EGRI hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, az egység méréseket végzett és kimutatta a mérgező gázt az ingatlan levegőjében. A gázszolgáltató szakemberei is elindultak a helyszínre és elvégezték a szükséges lépéseket, írja a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Környezetvédelmi és tűzmegelőzési napot szervezett augusztus 5-én a Baritanya Egyesület. Az eseménynek Kisnána adott otthont, a környékbeli települések, polgármesterei, táboruló gyermekek, iskolások és óvodások összesen 57-en vettek részt rajta. A Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság több programmal is készült az érdeklődők számára, olvasható a katasztrófavédelem weboldalán. A szakemberek először ismertették, hogy mit tehetünk az idén is nagyszámú szabadtéri tüzek kialakulásának megelőzéséért. A tűzoltók beszámoltak arról is, hogy idén Heves vármegye tűzoltói már 460 alkalommal vonultak szabad területeken keletkezett tüzekhez. A vármegyében már több mint 330 foszipályányi területen pusztított tűz, melyek eloltására 567 tűzoltó gépjármű riasztására volt szükség. A szakemberek egy füstsátrat is felépítettek, melyben lehetőség volt a légzésvédelmi eszközök használatával kipróbálni, milyen a sűrű füstben tájékozódni. A vállalkozó szelleműeknek egy plusz játékot is meg kellett találni, majd kihozni és átadni a tűzoltóknak. Az esemény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a szabadtéri tüzek megelőzésének fontosságára, továbbá, hogy használható gyakorlati jó tanácsokkal lássák el a tűzoltók a megjelenteket a tüzek megelőzése érdekében. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcs hőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot érhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs!
4: Micsoda család!
3: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignáját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
6: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
5: Ne csináld.
6: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallamot.
5: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, valamit?
6: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ezt szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
5: Mikor írta ezt pontosan?
6: 73.
5: 73 óta
6: ezt hallott, hogy...
5: Azért, hogy a másnak két szignálja van, a másodikat, és ő írta, az nem tudom, mi a második, vagy nem
7: van
5: tudom
7: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdan, csak most várjál, most nem.
5: Várjál, addig ez. Gyere rá, másodika.
7: Aj, basszus, az vagy összezavartok.
5: Nem tudom. Jaj, basszus, megintésünk.
7: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
5: Máv van a mávnak egy másik szignálja. Valaki dudoljál SMS-ben? Jó? Tehát így jelen valaki.
7: Várjál, hogy hogy is van.
5: De várj, ez az intenszi, ez az IC szignál, azt írják. IC szignál. Igen, de ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
6: Igen, ez okay. Személy gyors.
5: Szólj, amelyikre gondoltál?
7: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
5: Jó, ilyen nincs
6: ez
5: a mávnál. Ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
7: Ez a Pumukliból a következő rész.
6: Ez igen, ezt ismerem.
5: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj. Ez a gyesebb. Ez a gyesebb szignál.
7: Ez a karibi térségből van.
5: Köszönöm. Na gyere most a szignál. Na tudod a szignált.
6: Na a második a
5: tessében. Nincs meg. Én egy máv szignál tudok.
7: A másodikat azt ismertem.
5: Valamit behalóztál. Nincsen második máv szignál. Hát ez volt.
6: Hát de ezzel jelölik,
5: hogy... Didum, didudum.
7: Ne dudizzál! Ne dudizzál!

0: Ez a Miskolci gyors.
1: Emilio zseniális. Az Emilio vagy. Imádom. Lehet, hogy ez az új mápszignál egyébként. Legyen vicces, hogy ez lenne az új mápszignál.
0: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
1: Igen.
0: How do you do? Válaszol, légy szíves. How
1: Emilio,
0: do you
1: akkor do, kérjük, Emilio? Adj elő a tételt, jó? Zeni. De nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell, ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művészek gyerekek.
2: Milyen...
0: Imádom.
1: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
2: Aki válaszol.
1: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál.
3: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
1: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
0: Áll a szőr a karomon.
1: Tényleg? Ennyitől?
0: Igen,
1: ez nem kell sok.
0: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszédszobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen fel kellni hajnalban. Figyelj, fú.
1: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni. Csukjátok be a szemeteket, jó?
0: Tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
2: Már ott van.
0: Ez a bizalmi kérdés.
1: Figyelj, indul, ez mi volt?
2: Várjál, ez nem Delta, hanem a...
0: De.
2: Nem.
1: Mi volt ez?
2: Delta.
0: Jön a repcső, hallod?
2: Delta volt?
1: Ez Delta.
2: Tényleg, igen.
1: Úristen! A gyerekkorról
2: Delta főcímzene. Mamutzen ment a jégsivatagba.
1: Igen, mentek a jégsivatagba, igen. Júj, de jó volt. Azt a mindenit.
0: De kemotokszal szórnák a lelkemet.
1: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az vagy, te túl fiatal vagy ehhez.
0: És buta. Ezt kell tőlük közvetlenül. Túl fiatal vagy, és buta.
2: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
1: Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
2: Wow, megvan a...
0: Private Gold.
2: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma,
1: de, hanem jó, panoráma,
2: az volt a címe.
1: Panoráma.
2: De szerettem. Megvan? És ennek várja, a képe is jó volt.
1: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
0: Igen, és nektek kell becsukni a szemünket.
2: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
0: Nem lesz új.
2: Nem lesz hát új.
0: Nekem nem új. Szerintem nektek sem új. Nem.
1: Ez egy verseny, nekem minden egy ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
2: Nem lesz fizik kislány.
1: Nem, hajszos elbukom. Igen? Na, ez mi a tököm?
2: Csí.
1: Mi ez? Ez nincs.
0: Na, gyerünk!
2: Csí.
4: Mi ez a T-boy? Mi ez a krán?
1: Szénialász! Fúj, de undorító volt ez! Fúj, de gyűlöltem! Szulák? Ez a Szulák?
0: Szulák.
1: Milyen jó hangja volt?

0: Úristen, jó. Figyelj, mutatom a következő, csukd be a szemed, figyelj, itt a következő, jó, kimondja be először.
1: Ne viccelj, Isten, ez alapmű.
2: Megfutott.
0: De jó volt.
1: Hétvégén. Jó,
0: anyát vágta a körmödet. Hihetetlen, nagy lábúj köröm.
1: Apát dohányzott.
0: Apát dohányzott, te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed. Tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetente lábad főre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
1: Ó, telesport, telesport!
0: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába. Fú, de jó.
1: Animált volt. Igen.
0: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
2: Igen, azt hiszem, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szorongáson. Jó, mert
0: drabbálhatok, hogy egyet berakja a

0: küzdeni.
1: Oldjuk a, oldjuk a köztük fennálló generáció szorongást.
2: Én is először barátok összegondoltam, de aztán csukjátok meg, csukjátok
0: meg. Jó, oké, figyeljetek. Jó?
1: Jó, hagyjad már, hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem, hogy mit adjuk. Jó, hogy nem, hogy illusz rakott be.
2: De mekkora ezen ez amúgy nem?
1: Micsoda? Hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez... Légy szíves, hagyjátok abba, rám jött a szorongás.
3: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
1: A gyerekkorukban ez volt? Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez oké, okay, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
2: Ez a hófehér jaguár című szám.
3: Ez is valami magazinműsor.
1: Bizonyám.
3: Magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek, meg nem. Nem az ablak.
1: Ablak.
2: Te nagyon jó ablak. Vagy
3: ebben a játékban. Nagyon szerettem az ablakot.
1: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
4: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó egység.
2: Szuper csapat.
1: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet.
2: Hogy van?
4: Nem az oda, az oda. Betűs is körözi. Milyen megoldhatja őket?
1: Ez meg vagy? Sose szerettem.
2: Ez lehetne a másik nál mostantól.
1: Nem tudtam ráfűzni soha.
2: De benne óriás erre jönne be a vonat.
1: Jó.
2: Úgyis mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
1: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
2: Little Richard.

0: Kékfény.
1: Az, te jó vagy.
2: Ezt mondom, zöld.
1: Kékfény. A zöld fény volt. Kékfény.
3: De olyan vidám, ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
1: Kettős gyilkosságban megölték Hánóbert, kalocsai lakos. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét. És most zene. Csukva a szemed.
3: Annyira durva, hogy ezt megkaphattad. De miért titkos ügynökség közé van?
1: Mi ez?
3: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
1: Alapmű.
0: Mi ez?
3: Ez a Balázs Show.
1: Balázs Show. Te rohadt szemét!
0: Bocsi! Vagy pedig
1: nem hiszem, hogy ezt nem
3: tudod. Amúgy a Mónikának jobb volt a bevonuló zenéje.
1: Ó, azért ez meg volt ámírva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk, szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
4: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
1: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
3: Úristen! Úristen!
0: Mi ez?
1: Nincs meg?
3: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
1: De szép volt ez, nagyon szép. Nagyon szerettem ezt a
3: mesét. Az elsüllyedt világok.
1: Elsüllyedt
3: volt
1: világok.
3: Ez a poszívó orrú lény, amire nem tudom, mire kell. Emlékszel erre?
0: Mindenki meghal.
1: Ú, ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat. Nagyon, én nagyon én szerettem.
3: Kicsi voltam hozzá, ezt nagyon depressziós.
1: Ne nézz oda, figyelj, tessék.
0: Jó, hát ez alap.
1: Ez alap, ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
0: Meg a haverja, a Harry.
1: Meg a haverja, a Harry megtalálja ki, ez ugye Derek volt.
3: Úgy lehet.
1: Figyelj. Jó.
3: Hallod, ez. Ez.
1: Nincs meg.
3: Nincs meg.
1: Nincs meg.
3: Magnum.
0: Magnum. Úristen,
1: Magnum. Nincs meg. Volt meg, tényleg. Mondd, ahogy mondod, de ugrálj.
3: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már megvagyok.
1: Magnum, de jó volt.
3: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
1: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt soha végig, de hogy... A tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egy részt.
0: Igen, ugyanaz mindig.
3: Nem, a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
1: Jó pasi volt?
3: Nagyon jó pasi.
1: Jó pasi volt?
3: Mi most is az. Meg a haver kötelező fekete karakter.
1: Te... Jó, hát
0: akkor is kellett.
1: A minőség nem annyira.
5: A főszerepben Michele Placido.
0: Michele Placido. Na, miben
5: a polip.
1: A jó, elmondja, hát ez így nem jó, a polip, de szerette.
3: Na, van egy nagyon jó, ezt a Kórházváros szélén.
1: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KG este, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
0: a Nők Cseszlovák. A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
3: Nők
0: muzsikát.
3: A pult mögött.
1: Nincs meg a Nők a pult mögött?
3: Nem.
1: És a Kórházváros
0: szélén... Kovasszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
1: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ez ezek mi annyira nem.
3: Charlie Majom családban.
1: Charlie Majom
3: családban. Ha valamit utáltam egész életemben.
0: Az verte meg a Balázs Show-t. Nem tudod.
1: Nem tudod a sztorit.
3: Nem tudom.
1: Nem tudod ezt a sztorit. Elmondom akkor, hogy elindult a Balázs Show. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki talksókat volt, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás tévéketnek, hogy berakta a Charlie a Majom. És ott abba kellett hagyni a Balázs Show-t, mert legyőztek.
3: Nem, figyelj, nem, ugyanabban, hogy mi faj van.
1: Megvert egy majom. Családtag. Legyőzött egy családtag, érted?
3: Sőt, és ugyanabban a műfaj van. Ez lesz fel a legjobb.
1: Mondd az RTL, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot, Charlie-val a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay? Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
0: Ez a Nők a pult mögött?
1: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
3: De soha életem nem láttam.
1: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
0: Egy kisvárosi élete, intrikákkal, hulákkal
3: asszonya. Szafaládékat látok a képen.
0: Iflik.
1: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
3: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát azonnal.
1: Oké, na, összehúzza a gyomrát. Én ott kezdem el jól érezni magam, ahol más rosszul. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegyalján.
0: A
1: dal jó, de mi a szerez?
0: A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
1: Ilyen
0: ez te tényleg ezt nézted?
3: Én mondtam, hogy összerántja.
1: Ja, ez amikor
3: a
0: csellengők.
3: A csellengők.
1: És ezt nézted?
3: Ezt nézted a csellengőket.
1: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
3: Tudom.
1: Miért néztél eltűnt gyerekekről szoros sorozatot?
3: Latolgattam az esélyeimet.
1: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
3: Megvártam, hogy mikor jobb az ér, amikor én rájön meg egy kurva teljes dobozra.
1: Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerekek a teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom egy erdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus várja. Emlők, ez erős, hogy ezt tűzőztön.
3: Ezt mindenki nézte, nem?
1: Úgy, de ennek már a klipje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
3: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
1: De mi társasoztunk, anasztáztunk, hát ki mit?
0: Kinek mi jutott?
3: Én a szökésemet terveztem.
0: Odaültettek a tévé elé, nézett kicsit.
1: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az az eltűnt gyerek, hogy...
0: Mi ez? Peti a csúnya lány, vagy...
3: Ma hasonló.
1: Egészen érdekes gyerekkorom.
0: Na? Eszmeralda.
3: Lagyos?
1: Ez nem, én nekem ez szabad a gazda.
3: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszem egy fagyira.
1: És milyen ízű lesz a fagyi?
3: Amilyen sikerül.
1: Ez nincs meg.
3: Ez, nekem... tudjátok, hogy csinál? Ez a homok titkai.
1: A homok titkai?
3: Homok titkai.
1: Ez, de ez valami meleg magazinnak a műsorolat? Mi volt?
3: Nem azt mondja, a homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
0: Nem.
1: Homok titkai.
0: Tónyó. Mi az, hogy Tónyó?
3: Tónyó bajt csinál, Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
0: Nincs.
1: Ez nem lehet, hogy a Nyíregyházi tévé adta?
3: Nem lehet, hogy Tónyó volt.
0: Tónyó!
1: Tónyó volt az Nyíregyházi homokban. Tónyó,
0: gyere, tehát a bányából.
1: Ez nem lehet, hogy Nyíregyházi tévé adta valami a homok titkai című a bányából.
3: Nincs meg nektek. Tónyó! Tónyó! Ne csinál Tónyó!
0: Megint be vagy rúgva!
1: Mi ez a homok titkai?
3: Tónyó, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg végülis az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tónyó homok titkaival.
0: És erről szólt a film, hogy nem
1: ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tónyó.
3: Holdkoros Tónyó.
0: Homok titka.
3: Ott van, ő Tónyó, tessék.
1: Te...
3: A holdkoros Tónyó.
0: Ez tényleg Nyíregyháza.
3: A homok titka.
0: Ez a Nyíregyházi bányató.
1: És ez egy sorozat volt.
3: Ez a sorozat volt. Ez a sorozat volt. Atyaik.
1: Hát Feri, ezt létszes holnapra pótolt be az első.
3: Nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
0: Nincs.
1: Feri, az első 10 év adott holnapra pótolt be.
3: Gyógyás Tónyó.
1: Hát, Isten.
3: Jaj, Istenem. Jaj, Istenem. Úr, menjen irek.
1: Akkor ez nem csak lokálisan ment a Nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
3: nincs
1: volt.
3: Nincs meg. Figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész világ. Nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
1: ugyan... Mindez Tónyóval. És szerelem, intrika, Tónyó.
3: Tónyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt, ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
1: Tónyóra ránézve szellemi fogyatékos.
3: Tónyónak. Mondom, Antónió lett volna, csak ugye ez
1: csak hát igen, volt egy kicsi oxigén hiányos, tudod. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és ez, akkor...
3: Meg a Pampák királya, meg a Rosalinda. De jó ég.
1: Na, ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom. Tehát azért
3: a... Hány
0: részes volt ez a homok titkai?
2: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 3 nap a zene bűvöletében a 9. Liszt Ferenc verseny döntőjét tartották a Líceumban. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont a 9. Nemzetközi Liszt Ferenc verseny döntőjének július 30-a és augusztus 1-e között. Az egyetem és Eger város támogatásával megvalósuló rangos nemzetközi zenei megmérettetésre Hongkong, Makao, Kína, Japán, Új-Zéland, Malajzia, Törökország, illetve sok más országból és hazánkból is érkeztek ifjú muzsikusok a 8 évestől egészen a felnőtt korosztályig. Összesen 6 kategóriában indultak a versenyzők. Az egyik fénypont a zenekaros gála hangverseny volt, melyen a legjobbnak ítélt ifjú hangszeresek az Egri Szimfonikus Zenekar kíséretével adhatták elő versenyprogramjukat, számol be az egyetem honlapja. Az Egri járási ügyészség bíróság elé állította azt a különösen visszaeső férfit, aki lopás céljából több egri belvárosi üzletet is megrongált, tudatta az ügyészség. Az ittas állapotban lévő férfi augusztus elején a kora délutáni órákban egy fémből készült kukatetővel törte be az egyik egri belvárosi üzlet bejárati ajtaját azért, hogy oda be tudjon menni. A férfi az üzlet előteréig jutott, azonban a riasztó megszólalt, így onnan nem tudott semmit elvinni. Ezt követően egy másik belvárosi bolt kirakatát is betört egy vascsővel, a kirakatban értékek után kutatott, de ebben az esetben sem járt sikerrel, a cselekményekkel okozott kár mindkét esetben 200 000 forint volt. A gyanúsított cselekményei alkalmasak voltak arra, hogy másokban riadalmat megbotránkozást keltsenek. A cselekmények elkövetése után őrizetbe vett férfit 2 nap elteltével bíróság elé állították tetteiért. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének kísérlete és garázdaság vétsége miatt elzárást indítványozott vele szemben. A járás bíróság az ügyészségi indítvánnyal egyező döntést hozott. Kában átadták az energetikai korszerűsítésen és belső felújításon átesett közösségi házat, számol be róla a heol.hu. A Káli Művelődési Házat Top Plus programban 111 millió forintos támogatásból újult meg, a teljes beruházás mintegy 225 millió forint volt, a plusz összeget pedig a helyi önkormányzat biztosította. Megtörtént az energetikai korszerűsítés is, a tetőre pedig napelemek kerültek, hőszivattyús fűtési rendszert kapott az épület, megtörtént a nyílászárók cseréje is, a kivitelező az épület szigetelését is elvégezte. A hétvégén kialakulhatnak elszórtan záporok, zivatarok, egyébként 29-34 fok között alakulnak majd a csúcs hőmérsékletek. Vasárnap jellemzően a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de időnként északon és nyugaton felhők takarhatják el a napot, viszont csak nyugaton alakulhat ki elszórtan egy-egy zápor vagy zivatar. Ekkor 33 és 38 fokot mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felső vezetés, komplett felső vezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felső vezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen? Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
2: szerintem
1: mondani?
2: Szerintem ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre mentek.
2: És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Oké, uncsi, már csináltuk. Legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokott. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én is ezt gondoltam először, hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszörök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahol, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
3: Mert kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaérkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra,
1: engem sem
2: hogy
1: zavar
2: egyébként
1: külsebben.
2: Mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Ja, igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Nekem alapvetően semmi problémám nincs ezzel.
1: Nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen, nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: ki? Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz.
1: Mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendes szoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendes szoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szeme.
1: Hétvégére péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova menj. Azt is elkapták, tudod.
2: Hát, te beírtad magad a csendes szobába? Én nem,
1: löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak.
3: És egyébként...
1: Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó hülyeséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, így fölrögtem, hogy azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod.
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keresétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fognak ülni, vigyázz, bőrcsöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fiak, most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Egy tényleg fél órás bontásokban mehet.
2: Hát persze, hát miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudd, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató.
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felső vezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. A morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak is azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettő szó.
2: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a érzét, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra. Ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás.
3: Hát ez
2: nem rossz.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdv egy állami alkalmazott. Jó, de jó. Jó, de jó. Na, szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye, ugye? Hát cég és cég is között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyárit, meg aztán mehettél a masszázs szobába. Egyébként zsenik. Szóval nagyon... azt gondolom, hogy egyébként meg szóval valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem, tehát nem
2: de az ott
1: sajnálom, hogy benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anyavállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyertek, gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtó vagány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni?
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
3: Jó, az a kérdésem, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most. Körül.
1: Én szeretném a kitelepülésen, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a, nem tudom, a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted, csendes szobát csinálnak közben, ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen. Hát ez, igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség.
2: Oh.
1: Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három avonta azt mondta, a gyerekek, indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Ne, sehol, nem megyünk sehol. Jöttök velem? Ezt kérdezed az alkalmazottak, akkor először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitt őket a főnök.
2: A gyerekek, búza learatva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
3: Hát de
1: komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs,
1: hát
2: csak lehetett volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt-e felett az, meg színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk,
3: érted? Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétisbulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: De igen, de.
3: Tehát, hogy és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez belelni a
1: maszkkal. Mindenki be van öltözve.
3: Van.
1: Igen.
3: Csak azt látták, hogy 8 nagyon furcsa. Ja. Egy kis kipaszban állnak.
1: Vonulnánk, mint a South Parkban, tudod, engedelek a kezem. Itt vagy, fog meg, annan láncba megyünk, vigyázzatok. Hey, mi vigyázzat?
3: Láttál már ilyet?
1: Láttál egy Jézus, fejen állva, gyertyával a feneki, Jézus! Már. Ez nagyon kemény.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapám csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem. Még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftvercégem van. Német multi autóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjuttatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
2: Na.
1: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez még egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat.
2: Leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Személy összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem volt közös a vízió.
1: Ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így elhelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát,
1: nem? Meg jó szakmai gyakorlattal.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Nehezebb dolgozom.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsik stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis csávók, akik végig
1: retenik a 32 évesek szűzek.
2: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges buli nőnek öltözik, és úgy veleti, érted?
3: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin, hogy igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozót elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gurmé menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ne, ki nem fogyó bárral. Hello, német terhajózási vállalat. Azért ez milyen menőt csinálják, nem?
3: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát ha Feri gyúr addig várjál.
2: Én tegnap is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodótat ne hagyjátok ott.
3: Bízhatunk benned.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtogatom a kézifagyászomba.
1: Na gyerekek, állítólag van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, tehát nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6! Még egyszer mondom, 6! De mennyi?
2: 6!
1: 6 évtizednyi kutatás után.
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
3: Ez nincs ilyen.
1: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
3: A nagyon hiteles kutató.
1: Dr. Natalie, nézd meg. Csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Ugut egy ilyen. Vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezetten csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, hogy ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdíler, szerintem.
1: Finom lágy dallamok, dur hangnemben krémesebbnek érzed a csoki, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyi és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó. Na várjál, hogy csináljuk?
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja,
1: na
3: hogy édesebb.
1: Na most mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete
2: az
1: csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod?
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutattak? Teljesen beteg, nem? Az... Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát, igen. Szerintem az
2: gyorsabb,
1: is jobb.
2: Gyorsabb tempósat, hogy végezzünk már,
3: semmi.
2: Vagy a... Semmi.
3: Nem, zene nem.
1: Miért?
2: Egy ilyen kegyű.
1: Ne csináld! Miért?
2: És egy jó, jó klasszikus.
1: Egy jó álmokfutó. Ott szól. A zenére jó pedig, nem?
3: Annyit elvesz belőle.
1: A zene a szexből.
2: Hogy be?
1: Ne viccelj már. Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy. Nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Mi szól akkor?
2: Az hozzáad.
1: Na, azt hozzátesz. Csak mit csinálsz?
3: Csak is Marci Anikó hangjára indulok be.
1: Marci Anikó.
3: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan
1: ne csinálsz,
3: zajt.
1: Ne beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
2: Kenny G!
1: Utoljára nálunk Kenny G szól. Rakjál egy kis Kenny G-t. Jön a mutatnak is.
2: Na, vacsora után vagyunk.
1: Jön a Kenny G.
2: Nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kisnyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
1: Na, tegyél be egy Kenny G.
2: Tessék!
1: Én már most sírok.
2: Júli.
1: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
2: Azt tudod, ugye, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
1: Viccelsz. Nincs már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha veled vagy.
2: Itt sírsz.
1: Itt már bőgted magad.
3: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
1: Nem mondd, hogy
2: nem jó. A ruhaváladról.
1: Hát nem mondd, hogy nem jó.
2: Már.
1: Egy kis Kenny G-t hallgatni.
2: Hát
3: most...
1: Na, hozzunk csokit, nézzük meg a dalt. Na.
3: Nem
1: tudom, miért jutott eszembe ki.
2: Dehogy nem.
1: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most, hogy Kenny G. Hát mit tudom én?
3: Milyen masszatolás menne
1: erre? Nem, most egy Whitney Houstont, ha beraksz, nem mondd, hogy nem jó. Nem, most nem az, valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom mit raksz be, valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
3: Nem, zene nem, nem. Mert ne legyél már hülye, hát elnyom egy csomó zajt.
2: Hogy nyomna?
1: Ennél keserűsödik.
2: Erősíti.
1: Zajt? Mi kiadott? Mi? Kopognak, vagy fúrnak nálatok? Vagy mi nátok a zajt?
2: A sóhajok. Hát de az igen. Megy, az ott van a füledben. Ez nem üvölt a Kenny G.
1: Hát csak
2: nem
1: halka
2: maga
1: hallgatod.
2: Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
1: Persze.
3: A szex az csöndben jó.
1: Jó.
3: Mármint nem...
1: Hanem, hogy nincs mellett.
3: Hogy nincs mellett a zenei aláfestés.
1: Na. Tessék.
2: Jó második falat csokit.
1: Már egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
3: Jaj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
1: Semmi, és egy ilyen.
2: Nem, végig ilyen. Frankón édesebb.
1: Ne csináld.
2: Frankón jobb gyerek, az nekem jobb.
1: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte. Hogy nem működik.
3: Ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... Akciós fehér nem üt. De már nem ugyanazt hozza.
1: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
2: Több
1: semmi?
2: Az édessége.
1: Nem hoz valami más ízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
3: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipisztálni.
1: Komolyan mondom, te...
2: tényleg jó alany vagy erre a kísérletre.
1: Te az a típus vagy, aki szexuózó, megszól, hogy várjál, van egy dínyem maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt is kellett, ha szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
2: Nekem jobb.
1: Jobb egy kicsit?
2: Én határozottan érzem.
1: Jó, Anna?
4: Julival vagyok.
1: Semmi? Semmi.
3: Próbáljuk ki égetett szesszel.
1: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
2: Na, van, aki ilyen zenére alszik például, ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
3: Hogy vagy hát érzem
2: igen,
3: erre.
2: Ilyen nagyon szép chill zenére, igen. És erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
3: Te szoktál meditálni? Te zenét használsz?
1: Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
3: Na, ugye.
1: Na az ott, na, viszi, na, ott viszi a fókuszt.
3: Erről beszéltem.
1: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Ha, bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálok. Mindkettőbetök egyedül vagyok.
2: Igen, és profi.
3: Csak magadnak kedvesebben
2: egyedül, de profi.
3: Gyere, Bali.
1: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókuszt. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
3: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
1: megszólal egy
3: halk. Egész testem ellazul.
1: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
3: Elnehezedik a szemhéjam.
1: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, ami úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
3: Nekem hát 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hangot, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, nem tudom, egész testem. Ellazultam. Pihen!
1: Egyébként nem rossz ez.
3: Mi? Az
5: rá... Nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: Ő volt. Ő volt?
3: Nem.
2: Idősebb volt.
5: Nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: De nem vagyok nyugodt. Én azonnal felhúzom magam.
3: Attól, hogy háromszor elmondod, nem eszek.
1: Itt a dal!
3: De ez
2: miért
3: az előző?
2: Mi az nem
3: miért
2: az előző?
3: Mi volt?
1: Az egy másik volt.
2: Az egy másik.
3: Pedig Ferének arra is édesebb lett.
1: Megtalálta Zsül a dalt. Hát most vagyunk jó nyomom.
3: Na, akkor most a számba veszem. Újra.
1: Ez már...
2: Menj! Nem.
1: Semmi. Semmi nincs.
2: Várd meg a végét.
1: Nincs változás nekem.
3: Erre beindult a bélmozgásom.
1: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
3: Beletöröljük hát a lábunkat.
1: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
2: Nem lett jobb tőle, na.
1: Nem, igazából nem. Lett nem. Jobb.
0: Mára és erre a hétre

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb abba slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
9: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk. A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
10: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma, globalplantgarden.hu.
11: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
12: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
11: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió Egyen. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
12: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
11: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
13: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklam@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
0: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió Egyen. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legnépszerűbb est

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt, én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünk, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám a jó a sztár csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Dua Lipa és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit. Szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz. De kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Ócsa. Ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lá.

egy csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagy díj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
8: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
9: Nézzük meg a pizzákat!
8: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
9: Intézem, a vacsora megrendelve.
8: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
7: Best of Peugeot. Limitált ajánlatok 60-ban a Prémium Autóház Kft-nél. Új Peugeot 308 SV dízelmotorral, automataváltóval már 9.990.000 forinttól. Az új Peugeot 308 SV határozott egyéniséget sugároz, miközben az eleganciát a mindennapi használhatósággal ötvözi. Most gazdag alapfelszereltséggel és 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával megvásárolható. Az ajánlat csak az akciós készlet erejéig érvényes, siessen, nehogy lemaradjon róla. Várjuk szeretettel 60-ban az Ipari Parkban. Az ajánlat nem teljes körű. További részletekért kérjük látogasson el a www.premiumautoház.hu weboldalra.
10: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564 100-as számon vagy a facebook.com/Excobra monitoring oldalon.
11: Szia, Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
12: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
11: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
12: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
11: Ne is mondd, siralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
13: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
14: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
15: Ébredjen Balázsékkal!

kettő között Ferenc Norbert várja önöket hasznos tudnivalókkal és Eger legfrissebb információival a 101.3 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, én hozom délután 3-ig. Az igazi mai slágereket ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolná az élményt, aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától, 2 órán át mixel az After Party Show-ban, Summer Edition, 8-tól diszkosít, 9 órától pedig Bird Is My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygo-tól és a War Republic-tól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is startol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Szia-val hozom most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus 2. hétvégén is. 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és Zsuzsi SMS-éből azt láttam, hogy nagyon sokan nem várták meg az ebédidőt a Balcsinál, megindult a forgalom a főváros.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint ez, Avicii és az Addicted to You, a legendák örökké élnek, és a zenei legendák, hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átléptem a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is, az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legenda, szép unokahúga, bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
10: Három nap a zene bűvöletében a 9. Liszt Ferenc verseny döntőjét tartották a Líceumban. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont a 9. nemzetközi Liszt Ferenc verseny döntőjének július 30-a és augusztus 1-e között. Az egyetem és Eger város támogatásával megvalósuló rangos nemzetközi zenei megmérettetésre Hongkong, Makao, Kína, Japán, Új-Zéland, Malajzia, Törökország, illetve sok más országból és hazánkból is érkeztek ifjú muzsikusok a 8 évestől egészen a felnőtt korosztályig. Összesen 6 kategóriában indultak a versenyzők. Az egyik fénypont a zenekaros gála hangverseny volt, melyen a legjobbnak ítélt ifjú hangszeresek az Egri Szimfonikus Zenekar kíséretével adhatták elő versenyprogramjukat, számol be az egyetem honlapja. Az Egri járási ügyészség bíróság elé állította azt a különösen visszaeső férfit, aki lopás céljából több egri belvárosi üzletet is megrongált, tudatta az ügyészség. Az ittas állapotban lévő férfi augusztus elején a kora délutáni órákban egy fémből készült kukatetővel törte be az egyik egri belvárosi üzlet bejárati ajtaját azért, hogy oda be tudjon menni. A férfi az üzlet előteréig jutott, azonban a riasztó megszólalt, így onnan nem tudott semmit elvinni. Ezt követően egy másik belvárosi bolt kirakatát is betört egy vascsővel, a kirakatban értékek kutatott, de ebben az esetben sem járt sikerrel. A cselekményekkel okozott kár mindkét esetben 200 ezer forint volt. A gyanúsított cselekményei alkalmasak voltak arra, hogy másokban riadalmat megbotránkozást keltsenek. A cselekmények elkövetése után őrizetbe vett férfit két nap elteltével bíróság elé állították tetteiért. A járási ügyészség szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének kísérlete és garázdaság vétsége miatt elzárást indítványozott vele szemben. A járás bíróság az ügyészségi indítvánnyal egyező döntést hozott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: Egy. Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mix

Szalitron Rádió 1, Csaki Kazimai sláger megy. Augusztus 9-e van, és vasárnap. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Ferenc Norbert ma is a mikrofonnál az előttünk álló 2x60 percben. Nagyon sok zenével készültem, nagyon pörgős slágerekkel is, mert azért fel kell töltekeznünk a jövő heti munkahétre, és nem lesz hűvös sem, erről is beszélgetünk majd egy picit, illetve várom egyébként a közlekedési információkat. 20-as 33 933 33-as SMS Viber számunkra is írhat. Na és akkor a Daily Mixben egy pörgős igazi mai sláger következzen itt a Rádió 1-en James Hype és a

Szalikronon Rádió, egy Csaki Gazimai sláger, mely egy Sakira nem sokára kerek évfordulót köszönthet majd, mert már hónapon belül 50 éves lesz, és 8 évesen írta egyébként az első dalát, 11 évesen tanult gitározni, de nem válogatták be az iskolai kórusba, mert túl magasnak találták a hangját. Hát, ha tudták volna pedig, hogy milyen csoda lakozik abban a torokban, 13 évesen azonban aláírta az első lemezszerződését, és a Magic album nem váltotta be ugyan a hozzáfűzött reményeket, illetve a Danger sem, viszont Shakira úgy döntött, hogy zene helyett a színészettel próbálkozik, egy kicsit ilyenkor eltávolodott egyébként a zenétől, viszont jött a 95-ös korong, ami végre meghozta a számára a sikert, és felkerült a Billboard Latino Top 10-es listára. A többi pedig innentől már történelem, hiszen nagyon sok slágert tudhat magáinak, és olyan dalokat, amik a mai napig világslágerek, például a Whenever, Wherever, ami 2002-ben felrobbantotta a slágerlistákat. Most a legújabb igazi mai sláger is tőle érkezik itt a Rádió 1-en. Ez a

Szádi Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy mi újság az utakon, kezdjük is egy trafival, ugyanis a rekedty és pihenőhelynél most mérik a sebességet az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. Vannak egyébként, ha Budapestre tartanak, az M3-ason időszakos torlódások, és azok a torlódások bizony a sebességmérés mellett, amiatt is szoktak, hogy ugye vannak még úton folyó munkálatok, sávszűkítések, terelések, úgyhogy nem megszokásból közlekedjenek. Érdemes ilyenkor is bekészíteni a folyadékot, és kipihenten indulni, hogyha hosszabb útra megyünk, mert bármikor történhetnek váratlan események. Itt Egerben ma már bízunk benne, hogy nem fog. A forgalom is hétvégi, de az úton folyó munkálatok is tartják magukat. Legközelebb ezek majd komolyabb bosszúságot holnap reggel okozhatnak, amikor jön a reggeli forgalom. Azért nem mondom, hogy csúcsforgalom, mert az iskola szünetben itt a városban azért egész jól kezelhető még ez, de nem sok van már hátra, 2-3 hét, aztán hát nagyon sokan fognak majd panaszkodni a különböző felületeken, például nálunk is, és engem pedig már ismerhetnek, hogy én bizony ezeket jól el is szoktam mondani, ugyanúgy, mint a kátyúkat is, hogy gyakorlatilag nagyon sok helyen még mindig szinte lehetetlen közlekedni. Most legutoljára egyébként fent voltam a Csokonain, meg a Mincentin, ugye a Laktanya felé jöttem, hát vállalhatatlan az útminőség, és egyébként én emlékszem rá, hogy ez a rész teljesen jó volt, jókat szerettem arrafelé autózni, motorozni, robogózni, de olyan szinten leromlott az útminőség, hogy gyakorlatilag hát szinte most már egy akadálypálya az egész, úgyhogy nehéz a városban a közlekedés, hát reméljük, hogy egyszer majd ilyen jellegű dolgokkal is foglalkoznak, addig meg örüljünk annak, hogy a közút azért a 25-ös átvezető szakaszát most, ha minden igaz, akkor rendbe rakja, bízunk benne, hogy tartós lesz. A folytatásban Lady Gaga slágerével megyünk tovább, itt a Dead Dance.

Szali Ronádió, egy csak igazi mai sláger, mert csak pár mondat az időjárásunkról, ne temessük a kánikulát meg a hőkupolát, mert jövő héten is visszatér a meleg, 33-34 fokos maximumok jönnek, verőfényes napsütés, talán szerdára lehet még minimális esélye annak, hogy elszórtan lehet itt Egerben és a környéken eső, csapadék. Augusztus 20-a után jósolnak a meteorológusok majd csapadékosabb időszakot, de az még annyira messze van, hogy nem igazán lehet tudni, hogy ez mennyire valósul meg, úgyhogy jövő héten is kevés ruha, lengeruha, és majd fejet takarjuk kalappal, vagy baseball sapkával, naptej, illetve a folyadék utánpótlás ezekre a dolgokra. Szeretném felhívni a figyelmet. Nálunk pedig most a Purple Disco Machine és Kungs közös érkezik itt a Substitution.

0: Szabjon Ali, egy csak igazi mai sláger megy. Ugye találkozunk a következő órában is. Itt lesznek a jó zenék velem, a jó zenék mellett meg néhány programajánlat is Egerből és a környékről. Úgyhogy várok vissza mindenkit nagy szeretettel, Szabó Gábor pedig a legfrissebb hírekkel hozza a hírösszefoglalót, utána pedig az igazi mai sláger is jön majd. Bibi Rexa és Fate lesz között. A New Religion érkezik nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb abba slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
3: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk. A Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
4: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis víz Sparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
0: Hamarosan 5. bekapcsol a Prémium Autóház Kft. Nem sokára megnyitjuk új autószalonunkat, ahol már 5 automárka, a Hyundai, a Peugeot, a Fiat, a Citroen és a Leap motor várja egy helyen az új autók iránt érdeklődőket. Legyen szó városi kis autóról, családi modellről, SUV-ról vagy elektromos újdonságról, nálunk megtalálja az önnek való autót. Foglaljon tesztvezetést és próbálja ki elsőként legújabb modelljeinket. Prémium Autóház Kft. 5 automárka, egy helyen, 60-ban. Hamarosan. Keresse exkluzív ajánlatainkat a prémiumautóház.hu oldalon.
5: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
6: Nézzük meg a pizzákat!
5: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
6: Intézem, a vacsora megrendelve.
5: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
7: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
8: Szia Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
7: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
8: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
7: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
8: Á, de én nem értek ehhez.
7: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
8: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom. Is.
9: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
10: 66 ballonos vízadagoló biztosít könnyen elérhető ivóvizet a betegeknek az Egri kórházban. A Margot Ferenc kórházban 66 ballonos vízadagoló biztosít könnyen elérhető ivóvizet a betegek és a hozzátartozók számára. A rendszer kialakításával a betegek mindennapi komfortját szeretnék javítani. Az intézmény tájékoztatása szerint tavaly nyár óta minden fekvőbeteg osztályon, valamint a rendelőintézetben is elérhetőek a ballonos vízadagolók. Ahogy a kórház közösségi oldalán tett bejegyzésében írja, központi telephelyükön, valamint a mezőkövesdi krónikus belgyógyászati osztályon és a hevesi szakrendelőben összesen 66 darab ballonos vízadagoló működik. A sürgősségi betegellátó osztályon pedig egy korszerű, hálózati automata vízadagoló gondoskodik arról, hogy a betegek és hozzátartozóik bármikor friss ivóvízhez juthassanak. Céljuk, hogy a gyógyítás mellett a mindennapi komfortot is folyamatosan javítsák, és a betegek számára a lehető legjobb ellátási környezetet biztosítsák. Kában átadták az energetikai korszerűsítésen és belső felújításon átesett közösségi házat, számol be róla a heol.hu. A Káli Művelődési Házat Top Plus programban 111 millió forintos támogatásból újult meg, a teljes beruházás mintegy 225 millió forint volt, a plusz összeget pedig a helyi önkormányzat biztosította. Megtörtént az energetikai korszerűsítés is, a tetőre pedig napelemek kerültek, hőszivattyús fűtési rendszert kapott az épület, megtörtént a nyílászárók cseréje is, a kivitelező az épület szigetelését is elvégezte. Ismét Gárdonyival és kedvesével Tóth Ilongával barangolhatták be Egert az érdeklődők a kosztümös városnéző sétán szerdán és csütörtökön, olvasható a tvegr.hu weboldalon. Az ingyenes eseményen szó esett a polihisztor munkásságáról, szerelmi és szakmai kapcsolatairól, valamint az 1896-ban bemutatott Pokol című vállalkozásáról is számolnak be róla a riportban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: things that I've got.
1: Szalikron Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy szép délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek, pihengessünk és élvezzük azt, hogy a mai napon még nem kell dolgozni, aztán holnap jön majd megint a munka, úgyhogy ehhez kitartást kívánok mindenkinek, de még azért a pihenéshez meg néhány kikapcsolódási ajánlatom is lenne, hiszen itt vagyok még ebben az órában a mikrofonnál, úgyhogy elmondom, hogy mit lehet csinálni akár ma, meg az előttünk álló napokban is, majd Egerben és a környéken. Na, mit szólnak hozzá, velem tartanak? Élvezzük együtt a hétvégét, csak is a jó zenékkel, egy vadonatúj igazi mai sláger, egy igazi Rádió 1-es kedvenc, Alex Kenji és a Bambolé.

Szalkromrádió, egy csaki kazimai slágerben egy nagyon jó néhány programajánlat, méghozzá jövő heti programok. Kezdődik a Vino kóstoló ünnep Egerben, ez a Dobótéren. Egy év kihagyás után tér vissza a legnagyobb belvárosi borfesztivál az ország legszebb helyszínén, itt nálunk Egerben a főtéren. Várnak mindenkit nagyon jó programokkal, aztán szakmarket is lesz majd. Ez jövő héten csütörtökön 8-tól 1 óráig a civil közösségek házában, tudják, ez termelői és kézműves piac, a legjobb, legfinomabb dolgokat lehet itt megtalálni, amik természetesen innen környékünkről érkeznek. És filmzenekoncert is, szintén ezen a napon, augusztus 13-án csütörtökön, a Márai Központban este 8 órától. Jó szórakozást kívánok a közelgő programokhoz, a folytatásban pedig jön a Wicked Games!

Szalikron Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Jöjjön most egy duó, egy DJ duó, ami annyira gyorsan robbant be, hogy saját maguk sem tudták szerintem feldolgozni. Már 10 éve dolgoznak együtt Dan és Nikos, azaz a Switch Disco, és náluk különbözőbb emberek nem is léteznek a földön. Barátok és sikeresek, nagyon ritkán keresztezi egymást két DJ karrierje, hogy még csak nem is ugyanabban az országban tevékenykednek, de 10 évvel ezelőtt ez megtörtént. A két úriember találkozott, és bizony azóta már nagyon elégedettek, hogy ez a találkozás megszületett, hiszen olyan sikerdalokat köszönhetünk nekik, mint a 2023-as React az Ella Hendersonnal közös sláger, vagy az, hogy felléphettek a Love Islanden. És most egy vadonatú igazi mai sláger jön tőlük, méghozzá egy együttműködés Rehab-bel és Sam Feltek közös újdonságuk szól. Itt a Sleep Tonight.

Szalik Rom Rádió, egy Csoki Gazimo is Sláger, mely további szép délután kívánok mindenkinek. Nekem lassan, de biztosan szednem kell a sátorfámat és átadni a mikrofont Kis Mártinak. Vele találkozhatnak egészen kora estig, velem pedig már a munkahét kellős közepén is, meg a munkahét elején is, meg jövő héten is vagyok, úgyhogy várok vissza mindenkit holnap délben. Jó pihenést és jó hétvégét még erre a pár órára, ami hátra van belőle. Selena Gomez dalával búcsúzom, Love You Like a Love Song, hello again!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
9: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
10: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
11: Szia Peti, hogy kérdezted? Szia, persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
10: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
11: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
10: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
11: Á, de én nem értek ehhez.
10: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
11: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
12: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Ti megnézitek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor fölpakol előtte, hogy ez jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, de jó, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
2: Nem. Én azt szoktam nézni, mennyi utca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tud van ez az
1: önkiszolgáló. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
2: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közül, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre. Tehát azt
1: ja, te közben a gyereked...
2: Azt kell nézni, hogy a lányom mit csinál, hogy ő mit vásárol.
1: A két úrorudit, meg a két táblacsoké pakolja ki a zsebéből.
2: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezdett bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? Lányom, és
3: kívül, én voltam.
1: Anya,
3: csak fizes, anya, csak fizes.
1: Jó, azt lehet a lányod egyébként, imádom.
2: Egy ilyen tárcát, darált hús alatt tudni be annak rakva, ilyen dobozos csokoládé. Érdekes.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
4: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, aztán indul a slágerlista Györke Attilával, vagyis a Rádió 1 Top 50. Most Lady Gagát hozom, aki lehet, hogy Emmy díjas lesz szeptemberben, bő egy hónap is kiderül. Ugye ez az amerikai televíziós produkciók díjazása, és a Wednesday című sorozat betétdalának, a The Dead Dance-nek köszönhetően került a jelöltek közé. Most egy másik nagy Rádió 1-es kedvenc szól Gagától, ez az

0: igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkosi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz, úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annó látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Taylor Swift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szia Peti, na bevált a Rádió 1-es reklám?
3: Szia Laci, nem próbáltam, inkább újsághirdetés lett, azt mégiscsak meg tudják fogni, meg látják, meg ilyenek.
2: Jó van, ne hallgass rám, alig várom, hogy bedobják, majd vágok rajta krumplit.
3: Ne mondd már, csak-csak megnézik.
2: Te megnézed?
3: Hát...
2: Legalább szép lett?
3: Attól függ, milyen szemmel nézzük.
2: Csukott szemmel.
3: Ne izélj már, majd csak jönnek rá.
4: Nem jöttek. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklámkukac@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 4-10-4-50-es telefonszámon.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/radio1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/radio1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Enyhül a hőség Heves vármegyében is, már csak másodfokú a hőségriadó augusztus 11-ig. A meteorológiai előrejelzések alapján a harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-ától szombattól másodfokúra mérsékelte az országos tisztifőorvos, mely augusztus 11-ig marad érvényben. Áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében, melyet a cvjeger.hu is idézett. Mint írják, bár enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezetnek, ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása és a rendszeres folyadékpótlás. Hozzáteszik, a déli órákban ajánlott kerülni a napon tartózkodást, a sportolást, a megterhelő fizikai munkát, a gyerekekre, idősekre pedig ezután is fokozottan kell figyelni. A szénmonoxid érzékelő jelzése miatt riasztották a tűzoltókat Novajon csütörtökön egy Széchenyi István utcai családi ház garázsába. Az egri hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, az egység méréseket végzett és kimutatta a mérgező gázt az ingatlan levegőjében. A gázszolgáltató szakemberei is elindultak a helyszínre és elvégezték a szükséges lépéseket, írja a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A gyöngyösi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya augusztus 5-én reggel többrendbeli lopás büntet miatt vett őrizetbe egy helyi fiatalt, számol be róla a polisz.hu weboldal. A 18 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy az elmúlt 6 napban 7 parkolóautót is feltört Gyöngyösön, és azokból pénzt, szerszámokat, egyéb értékeket vitt el. A rendőrök néhány órán belül azonosították, majd elfogták a fiatalt, aki beismerő vallomást tett, a nyomozó hatóság kezdeményezte a letartóztatását. Több esetben is előfordult, hogy a járművek nyitott állapotban parkoltak, ezért kérik a járművezetőket, hogy minden esetben zárják az autójukat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.
1: Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where Is My Husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control.

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blondish dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

a 42. helyen, a 41-en pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes. Armin Hetedik, Topic, Fast Boy, Forget You. God, I wish I never met you. I keep forgetting to forget you. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jacksumi és a Riptide. Lady, 34. Adoktól, Eva Max-től, a Car Keys. Lalo és a Lottery, a 33.

0: time.
1: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat. Nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak.

0: jár. Van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintus
1: and this is our new

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma! globalplantgarden.hu.
4: Kertmozi és görögest a Bojkiban augusztus 16-án vasárnap. Filmvetítés Mamma Mia, a legnagyobb ABBA slágerekkel a csillagos ég alatt. A film után lemezlovas. Jegyek elővételben a www.egrikertmozi.hu oldalon és a helyszínen is kaphatók. Augusztus 16-án találkozzunk a Bojki Kertmoziban.
5: Élményfalu Sarud, ugorjatok be hozzánk. A Tiszató legnagyobb vízijátszótere Sarudon vár.
6: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
6: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
9: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
8: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió Egyen. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
9: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
8: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
10: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
1: facebook.com/Rádió 1 Eger.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: Rákóczival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1.

megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt Félszögő, de a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. I don't need a camera to capture this moment. 19. Lady Gaga és az Abracadabra. Az előbb pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

Énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opalite ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú, a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számolja mindenki lassulással, a Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0623111111 a fordodrót SMS telefon Viber, Kuki is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat!
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve!
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit, csak a Fudorán!
11: Fedezze fel 60-ban az új Hyundai Tucson-t, amely tökéletes társ az utazáshoz. A tágas belső tér és a modern technológia garantálja a kényelmet minden utazás során. Az új Hyundai Tucson azonnal készletről már 9.499.000 forinttól 5 év kilométer korlátozás nélküli garanciával az öné lehet. Hyundai 60 márka kereskedés, a családbarát autók otthona. www.premiumautoház.hu.
12: Élmény falu Sarud, ugorjatok be hozzánk, a Tiszató legnagyobb vízi játszótere Sarudon vár.
13: Lemaradtál a tavaszi kertépítésről? Ne aggódj! A Global Plant Garden konténeres növényei egész évben ültethetők, így azokkal bármikor szépítheted a kerted. Széles választékkal várunk kertészeti központunkban, Kálban, az M3-as autópálya mellett. Vagy látogass el weboldalunkra még ma, globalplantgarden.hu.
14: Magyarország legnépszerűbb esélyt!

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
1: facebook.com/Rádió 1 Eger. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

elég jó sikerült, nem? Károly, nem én csináltam. Viszont csináltam egy zene jó barátommal, Canerel. Igen, a szám címe Fire, és sokan kérdezi tőlem, hogy de Kuki, ki az énekesnő?

Jó, kíváncsi vagyok. Hát ezt csak dolgozunk érte, vagy dolgoztunk érte, jó? 0620-311-111-re lehet üzenni, jó? Allez, cookie, canel, fire!

Legion, Shao Salegu, To Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokkal kertékesemesen sok szólok. Jöjjönnek a Kashmir, Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este After Party Show Summer Edition magyarul mixelek nektek az igazi ma is legereket. Állj a kukikám! Kevés edül már sok a zene. Jöjjönnek a Kashmir, Wild Ride, ezután Robin Schulz, World Gone Wild és egy kis Pepe Disco Machine, Something On My Mind. Minden tudtok, amit fogok mixelni. Hanem vagyok jó fej, de hajnem! Csak ne dumáljál, Kuki!

Következik, kiszakadt kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi imáslágereket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár másodperc.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is! A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Enyhül a hőség Heves vármegyében is, már csak másodfokú a hőségriadó augusztus 11-ig. A meteorológiai előrejelzések alapján a harmadfokú hőségriasztást augusztus 8-ától szombattól másodfokúra mérsékelte az országos tisztifőorvos, mely augusztus 11-ig marad érvényben. Áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében, melyet a tvjeger.hu is idézett. Mint írják, bár enyhül a hőség, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezetnek, ezért továbbra is fontos az alapvető óvintézkedések betartása és a rendszeres folyadékpótlás. Hozzáteszik, a déli órákban ajánlott kerülni a napon tartózkodást, a sportolást, a megterhelő fizikai munkát, a gyerekekre, idősekre pedig ezután is fokozottan kell figyelni. A szénmonoxid érzékelő jelzése miatt riasztották a tűzoltókat Novajon csütörtökön egy Széchenyi István utcai családi ház garázsába. Az EGRI hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, az egység méréseket végzett és kimutatta a mérgező gázt az ingatlan levegőjében. A gázszolgáltató szakemberei is elindultak a helyszínre és elvégezték a szükséges lépéseket, írja a Heves vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A gyöngyösi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya augusztus 5-én reggel több rendbeli lopás büntet miatt vett őrizetbe egy helyi fiatalt, számon be róla a polisz.hu weboldal. A 18 éves férfit azzal gyanúsítják a nyomozók, hogy az elmúlt 6 napban 7 parkolóautót is feltört Gyöngyösön, és azokból pénzt, szerszámokat, egyéb értékeket vitt el. A rendőrök néhány órán belül azonosították, majd elfogták a fiatalt, aki beismerő vallomást tett, a nyomozó hatóság kezdeményezte a letartóztatását. Több esetben is előfordult, hogy a járművek nyitott állapotban parkoltak, ezért kérik a járművezetőket, hogy minden esetben zárják az autójukat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ahogy mondtam, itt a rádió egyenlő csak igazi mai sláger megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis after party show, Summer Edition, oké? Oké, állj a kukikám, indíts be!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Még fél órán keresztül, azaz egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19 óra-től 20 óraig élő kívánságműsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak kukikám.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tiszató válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
7: A Rádió Egy Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
8: Súlyom, az Élményfalu tájétterme. Várunk Sarudon.
9: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
10: Szia Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
9: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
10: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
9: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
10: Á, de én nem értek ehhez.
9: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
10: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
11: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
12: Kérdezd a 101.3 Rádió Egyet a Facebookon is.
2: facebook.com/Rádió Egyeger.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió Egy Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: Egy! Indul a Rádió Egy kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, egészen 20 óraig élő kívánság műsor, most kihez van szerencsém, halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer, hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartást kívánok neki a mai napra.
1: Ja, mert dolgoztok ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap itt munka
2: lesz? Holnap is meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lóiak ezik nálunk, David Puente, az elég üt a szem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit jót csináltál?
2: El vagyok foglalva, nagyon sokat foglalva. Dolgozom.
1: Aha.
2: Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Okay. Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne. Ha annyira, hogy olyan dumád igen. Van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picike, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jól van, oké. Okay.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Okay. Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Adjakról a papírt szeretnél?
1: Nem. Tőled még pláne? Nem.
2: Na. Vagy időpontot?
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na, inkább beszélünk, hogy te kérted tőlem, az a jó kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretned különi? Dr. Viktor.
2: Nyugtató helyet mindenkinek.
1: De várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Hagyjál már. Mondjuk ez a rímel Dr. Viktor. Na, jó hangzik. Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen, jó.
1: Na, jó van. Köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm
1: szépen, sziasztok. A szám címe Dracula.
0: Cookie Weekend Show.
3: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó, itt vagyok, kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, de senki nem érdekli. A valácsosó végén most kit köszöntsünk, haló, haló.
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Jó újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő itt, egy munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni erről velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném, ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is,
1: köszi. Ciao, ciao, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hé, jobb érkezik tényleg a Swift nálunk, és a szem címe Opelite itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Jó egyen!
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van ez idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát, igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Az igen, na ez egy jó duma, tetszik. Na mit szeretnék elni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin a zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd külön, Pisti?
2: Hát különben az összes latin csajnak.
1: Ja, latin csaj.

0: kívánok neked, jó?
1: Hát annyi szerencsénk, hogy talán jövő héten vannak ilyen meleg, mint most azon a héten.
0: Hát szóval ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen hát, nyár van.
1: Sokkal jobb, mint a 40. Sokkal
0: hát, mondjuk, ez igaz. Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magádra, jó?
1: Én

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennek fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 érkezik Joász Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok nektek egy szuper kellemes hetet, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Cookie voltam, sziasztok!
0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza-tó partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trambulin parkjával. Kutyastranddal közel 400 kutyabarát szálláshelyel és állatbarát programokkal. Ahol a Tisza-tó válogatott ízei várnak. Egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Súlyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tisza-tó gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tisza-tóra, ugorj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tisza-tó Slow Living mintafaluja.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkó!
5: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame, herrmadam, összű hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Mega buli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Otin, DJ Oti barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt, és

0: És látom a Grinchet. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem tudom, hogy
1: jól beszélsz, de
0: én igen, jó szórakozás.
1: Én is előtt akartam mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Nyilván DJ Oti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen after partin is játszottunk, zseniális volt nagyon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk, most viszont induljon a diszkosit.
2: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk kellemes rádozást mindenkinek itt a Rádió Egyen.

Diszkos itt a rádió, egyen az igazi mai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az Emődök, Hágárok, Jánosok, Orlandok, Rolandok és Románok. Tessék, ilyen is van.

0: Igen, Antal Dani Vecsésről, Csépes Andrea, Andrej Kovicsanyi, Fejes Sándor és Cuci Attila Cuma, Istenét is az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
0: De nem, az nincs.
2: Hallod, de egyébként azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a román
0: te mikor tartod? Névnapját. Beleírták a Wikipédiába.
2: De te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De nem ezt kérdeztek. És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az Otto?
2: Nem, a negyediket. A negyedik kereszt nevedet, a román.
0: A román. Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a Bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap négyet játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin, az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ma estér az első Imál Angel, itt a Diszkosi Trédiósóban.
2: De ez ilyen átvitt értem, hogy az Otto partiján, vagy az Otin. Tehát, hogy...

0: a Rádió egy esti csója, a Diszkosít Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Pici Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Diszkosít egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, mert mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongói oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra fellépve soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jöthetünk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg lakkalapal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a Diszkosít csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit nyújján már zsebben mélyebbre.
1: Még számolok.
0: Ja, mert ott van, hogy kifele adod, akkor...
1: Még számoljuk a lóvé gyereket.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni ezt az egész.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drive Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is

0: csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászett Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, pénteken Balatonfűzfőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosi DJ zenét már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös funky partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Világ Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak Monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni.
2: Most pedig már is megyünk tovább, és a harmadik Imel Angel, de a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkosít Rádió Show-ban.

0: megkaptak ezen a hatalmas show.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítról beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
0: De az is a része volt. Az is a része volt, csak az annyit értem,
1: hogy diszkósítót még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magat, köszönjük mindenkinek, nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az afterpart is, most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az volt, hogy együtt dolgozunk, én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére, így át toporok, vagy egyszer csak így kiúszta a pendrive-ot és elment.
0: Na, ezt az előzte meg, hogy elmondtam, hogy a szám felénél
1: ne üvöltsél.
0: Figyelj, direkt szóltam neki a szám közepén, de ott lezár, én ott megyek.
1: De nem lezár. De nem lezár, mert oda én akapellát indítottam, te nagyon okos.
0: Az a te nagyon okos.
1: Ő türelmes volt, ja nem.
2: Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt. Most pedig egy újabb megyünk tovább, jön a karomállal.
0: Ez így van.
2: Itt a rádió egy ilyen újdonság gyanánt.

0: Trédió Show itt a Rádió Egyen, hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élményekkel. Szerintem ez nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Éppen új
0: Igen, igen.

0: legeső juhendája.
1: Mi? Na mi lesz
2: az? Az nagyslágel.
0: Retro.
1: Igen, de miért?
0: Hát ez nagyon jó kérdés.
1: Hát ez jó kérdés. Viszont nincs kérdés, jön Afrojack az új vonalasok közül. Itt a rádiányon a diszkosít rádiósóban egy vadonat.

0: voltunk. Még egyszer köszönjük, hogy mindenki ott volt, az ott szenzációs volt. Tényleg gyerekek, aki kihagyta, az nagyon gondolkozzon el jövőre, hogy mennyire megy az elővételes egyre rá, mert itt ez még gyorsabban el fog fogyni, hogyha lesz még ilyen. Búcsúzunk mestére.
1: Méghozzá azzal, hogy jövő héten 5 fellépésem lesz, de ebből egy

0: voltam, a többieknek átadom a szót, sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Jász Szent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok. Mindenki sok-sok

0: legnagyobb a zenei változatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.3 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk, isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is My Radio Show-ban.

0: rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Pussi, nyomjuk, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. Can we

0: A Wilcox mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió Egyen, a

0: Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Hello mindenkinek! Tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt

0: Nagyon fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán. Ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Zsirkox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Woo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készült 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: kiadták ezt a szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It, a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé, maradjatok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idiósóban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Lortajumeho ki sarites. Arites.

Brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Klék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Most Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Bricklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország legjobb

0: csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habármár olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúlt a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez.
1: And you're singing a song, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head goes to the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
0: Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,